might have been. Gud meg vel kneerne, lær meg å ta meg kleerne, var du ikke?